0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. A rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok, mondta Dejan Stojanovic, a szerbiai távfűtőművek üzleti szövetségének igazgatója. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtő, mintegy 670 ezer háztartás lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. A szerb ügyvívő kormány újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 25%-os csökkentését. Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő, telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte. Bár a szerbiai polgárok több mint 60%-a rendszeresen takarékoskodik, a megtakarított pénz jelentős része továbbra is otthon vagy bankszámlán marad. A befektetések helyett sokan inkább a biztonságot választják, elsősorban nem a vagyonuk gyarapítása, hanem a váratlan kiadások és a nehezebb időszakok átvészelése érdekében tesznek félre. November 1-től szigorú korlátozások lépnek életbe Törökországban, a 15 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat. A szolgáltatóknak technikai megoldásokkal kell ellenőrizniük a felhasználók életkorát. Decembertől évente legfeljebb 350 ezer Kínában gyártott hibrid autót lehet behozni az Európai Unióba, erősítette meg az Európai Bizottság. Az intézkedés jelentősen visszafoghatja a kínai gyártók térnyerését az európai autópiacon, részesedésük a jelenlegi 6%-ról akár 3%-ra is csökkenhet. Pályafutása során először zárhatja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helynálló játékos november 2-án veheti át a vezetést Jannik Sinnertől, aki sérülés miatt már nem versenyez az idén. Továbbra is bizonytalan, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet a Liverpool szerdai idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya izomproblémák miatt kihagyta a Manchester City elleni vasárnapi bajnoki rangadót, amely csapat a hazai pályán 3-0-ra elveszített. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 16, este 10, éjszaka és hajnalban 7 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7:05, Ada buszállomás 7:20, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12:00, Törekfalu központ 12:15, Ada buszállomás 13:00, Mohol megálló központ 13:15, Ada buszállomás 13:30, Balkai sori kultúrotthon 13:45, Völgypart buszmegálló 14:00, Törekfalu központ 14:15, Törekfalu központ 18:30, Völgypart buszmegálló 18:45, Törekfalu központ 19:00.

Ambaszádorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádorbet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. A rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok, mondta Dejan Stojanovic, a szerbiai távfűtőművek üzleti szövetségének igazgatója. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtő, mintegy 670 ezer háztartást lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. A szerb ügyvívő kormány újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 25%-os csökkentését. Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő, telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte. Bár a szerbiai polgárok több mint 60%-a rendszeresen takarékoskodik, a megtakarított pénz jelentős része továbbra is otthon vagy bankszámlán marad. A befektetések helyett sokan inkább a biztonságot választják, elsősorban nem a vagyonuk gyarapítása, hanem a váratlan kiadások és a nehezebb időszakok átvészelése érdekében tesznek félre. November 1-től szigorú korlátozások lépnek életbe Törökországban. A 15 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat. A szolgáltatóknak technikai megoldásokkal kell ellenőrizniük a felhasználók életkorát. Decembertől évente legfeljebb 350 ezer Kínában gyártott hibrid autót lehet behozni az Európai Unióba, erősítette meg az Európai Bizottság. Az intézkedés jelentősen visszafoghatja a kínai gyártók térnyerését az európai autópiacon, részesedésük a jelenlegi 6%-ról akár 3%-ra is csökkenhet. Pályafutása során először zárhatja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helynálló játékos november 2-án veheti át a vezetést Jannik Sinnertől, aki sérülés miatt már nem versenyez az idén. Továbbra is bizonytalan, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet a Liverpool szerdai idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya izomproblémák miatt kihagyta a Manchester City elleni vasárnapi bajnoki rangadót, amelyet csapat a hazai pályán 3-0-ra elveszített. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 16, este 10, éjszaka és hajnalban 7 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska Ada foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: senki sem bán.
1: A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-ától október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!
2: Just remember the Sunday, all right?

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends say I'm going to stop with those people.
2: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

Radio. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. A rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok, mondta Dejan Stojanovic, a szerbiai távfűtőművek üzleti szövetségének igazgatója. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtő, mintegy 670 ezer háztartást lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. A szerb ügyvívő kormány újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 25%-os csökkentését. Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő, telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte. Bár a szerbiai polgárok több mint 60%-a rendszeresen takarékoskodik, a megtakarított pénz jelentős része továbbra is otthon vagy bankszámlán marad. A befektetések helyett sokan inkább a biztonságot választják, elsősorban nem a vagyonuk gyarapítása, hanem a váratlan kiadások és a nehezebb időszakok átvészelése érdekében tesznek félre. November 1-től szigorú korlátozások lépnek életbe Törökországban, a 15 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat. A szolgáltatóknak technikai megoldásokkal kell ellenőrizniük a felhasználók életkorát. Decembertől évente legfeljebb 350 ezer Kínában gyártott hibrid autót lehet behozni az Európai Unióba, erősítette meg az Európai Bizottság. Az intézkedés jelentősen visszafoghatja a kínai gyártók térnyerését az európai autópiacon, részesedésük a jelenlegi 6%-ról akár 3%-ra is csökkenhet. Pályafutása során először zárhatja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helyen álló játékos november 2-án veheti át a vezetést Jannik Sinnertől, aki sérülés miatt már nem versenyez az idén. Továbbra is bizonytalan, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet a Liverpool szerdai idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya izomproblémák miatt kihagyta a Manchester City elleni vasárnapi bajnoki rangadót, amely csapat a hazai pályán 3-0-ra elveszített. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 16, este 10, éjszaka és hajnalban 7 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Nohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7:05, Ada buszállomás 7:20, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12:00, Törekfalu központ 12:15, Ada buszállomás 13:00, Mohol megálló központ 13:15, Ada buszállomás 13:30, Balkai sori kultúrotthon 13:45, Völgypart buszmegálló 14:00, Törekfalu központ 14:15, Törekfalu központ 18:30, Völgypart buszmegálló 18:45, Törekfalu központ 19:00.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspár támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!
1: Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. A rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok, mondta Dejan Stojanovic, a szerbiai távfűtőművek üzleti szövetségének igazgatója. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtő, mintegy 670 ezer háztartás lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. A szerb ügyvívő kormány újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 25%-os csökkentését. Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő, telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte. Bár a szerbiai polgárok több mint 60%-a rendszeresen takarékoskodik, a megtakarított pénz jelentős része továbbra is otthon vagy bankszámlán marad. A befektetések helyett sokan inkább a biztonságot választják, elsősorban nem a vagyonuk gyarapítása, hanem a váratlan kiadások és a nehezebb időszakok átvészelése érdekében tesznek félre. November 1-től szigorú korlátozások lépnek életbe Törökországban, a 15 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat. A szolgáltatóknak technikai megoldásokkal kell ellenőrizniük a felhasználók életkorát. Decembertől évente legfeljebb 350 ezer Kínában gyártott hibrid autót lehet behozni az Európai Unióba, erősítette meg az Európai Bizottság. Az intézkedés jelentősen visszafoghatja a kínai gyártók térnyerését az európai autópiacon, részesedésük a jelenlegi 6%-ról akár 3%-ra is csökkenhet. Pályafutása során először zárhatja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helynálló játékos november 2-án veheti át a vezetést Jannik Sinnertől, aki sérülés miatt már nem versenyez az idén. Továbbra is bizonytalan, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet a Liverpool szerdai idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya izomproblémák miatt kihagyta a Manchester City elleni vasárnapi bajnoki rangadót, amely csapat a hazai pályán 3-0-ra elveszített. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 16, este 10, éjszaka és hajnalban 7 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Sassy Tagis Hit, Otoy Rádió. Az Otoy Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska Ada foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon. Nem le-

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

time. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-től október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. A rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok, mondta Dejan Stojanovic, a szerbiai távfűtőművek üzleti szövetségének igazgatója. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtő, mintegy 670 ezer háztartást lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. A szerb ügyvívő kormány újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 25%-os csökkentését. Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő, telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte. Bár a szerbiai polgárok több mint 60%-a rendszeresen takarékoskodik, a megtakarított pénz jelentős része továbbra is otthon vagy bankszámlán marad. A befektetések helyett sokan inkább a biztonságot választják, elsősorban nem a vagyonuk gyarapítása, hanem a váratlan kiadások és a nehezebb időszakok átvészelése érdekében tesznek félre. November 1-től szigorú korlátozások lépnek életbe Törökországban, a 15 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat. A szolgáltatóknak technikai megoldásokkal kell ellenőrizniük a felhasználók életkorát. Decembertől évente legfeljebb 350 ezer Kínában gyártott hibrid autót lehet behozni az Európai Unióba, erősítette meg az Európai Bizottság. Az intézkedés jelentősen visszafoghatja a kínai gyártók térnyerését az európai autópiacon, részesedésük a jelenlegi 6%-ról akár 3%-ra is csökkenhet. Pályafutása során először zárhatja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helyen álló játékos november 2-án veheti át a vezetést Jannik Sinnertől, aki sérülés miatt már nem versenyez az idén. Továbbra is bizonytalan, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet a Liverpool szerdai idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya izomproblémák miatt kihagyta a Manchester City elleni vasárnapi bajnoki rangadót, amely csapat a hazai pályán 3-0-ra elveszített. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 16, este 10, éjszaka és hajnalban 7 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. A rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok, mondta Dejan Stojanovic, a szerbiai távfűtőművek üzleti szövetségének igazgatója. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtő, mintegy 670 ezer háztartás lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. A szerb ügyvívő kormány újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 25%-os csökkentését. Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő, telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte. Bár a szerbiai polgárok több mint 60%-a rendszeresen takarékoskodik, a megtakarított pénz jelentős része továbbra is otthon vagy bankszámlán marad. A befektetések helyett sokan inkább a biztonságot választják, elsősorban nem a vagyonuk gyarapítása, hanem a váratlan kiadások és a nehezebb időszakok átvészelése érdekében tesznek félre. November 1-től szigorú korlátozások lépnek életbe Törökországban, a 15 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat. A szolgáltatóknak technikai megoldásokkal kell ellenőrizniük a felhasználók életkorát. Decembertől évente legfeljebb 350 ezer Kínában gyártott hibrid autót lehet behozni az Európai Unióba, erősítette meg az Európai Bizottság. Az intézkedés jelentősen visszafoghatja a kínai gyártók térnyerését az európai autópiacon, részesedésük a jelenlegi 6%-ról akár 3%-ra is csökkenhet. Pályafutása során először zárhatja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helyen álló játékos november 2-án veheti át a vezetést Jannik Sinnertől, aki sérülés miatt már nem versenyez az idén. Továbbra is bizonytalan, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet a Liverpool szerdai idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya izomproblémák miatt kihagyta a Manchester City elleni vasárnapi bajnoki rangadót, amely csapat a hazai pályán 3-0-ra elveszített. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 16, este 10, éjszaka és hajnalban 7 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

sírásra van egy külön helyem. A szobám kb. Egy tükörterem. A hiányot folyton kerülgetem, de mindig bevonza a tekintetem.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja

és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plavatecska Ada foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-ától október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktánc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Indulnak a melegpróbák a szerbiai települések távfűtőműveiben. A rendszerek műszakilag felkészültek, így egyes háztartásokban már ma langyosak lehetnek a radiátorok, mondta Dejan Stojanovic, a szerbiai távfűtőművek üzleti szövetségének igazgatója. A teljes felfűtés azonban fokozatosan történik. Szerbiában 60 távfűtő, mintegy 670 ezer háztartás lát el hőenergiával. A fűtés általában reggel 6 órától este 9 vagy 10 óráig tart, a lakásokban előírt hőmérséklet pedig körülbelül 20 fok. A fűtés díja a legtöbb városban nem változik. A szerb ügyvívő kormány újabb egy héttel, október 18-áig meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 25%-os csökkentését. Összesen 3046 járművezetőt és 380 gyalogost bírságoltak meg a múlt heti fokozott közúti ellenőrzés során Szerbiában. A rendőrség október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni szabálytalan mobiltelefon használatot, valamint az úttesten átkelő, telefonozó vagy fülhallgatót használó gyalogosokat ellenőrizte. Bár a szerbiai polgárok több mint 60%-a rendszeresen takarékoskodik, a megtakarított pénz jelentős része továbbra is otthon vagy bankszámlán marad. A befektetések helyett sokan inkább a biztonságot választják, elsősorban nem a vagyonuk gyarapítása, hanem a váratlan kiadások és a nehezebb időszakok átvészelése érdekében tesznek félre. November 1-től szigorú korlátozások lépnek életbe Törökországban, a 15 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat. A szolgáltatóknak technikai megoldásokkal kell ellenőrizniük a felhasználók életkorát. Decembertől évente legfeljebb 350 ezer Kínában gyártott hibrid autót lehet behozni az Európai Unióba, erősítette meg az Európai Bizottság. Az intézkedés jelentősen visszafoghatja a kínai gyártók térnyerését az európai autópiacon, részesedésük a jelenlegi 6%-ról akár 3%-ra is csökkenhet. Pályafutása során először zárhatja a világranglista élén az évet Alexander Zverev német teniszező. A jelenleg második helyen álló játékos november 2-án veheti át a vezetést Jannik Sinnertől, aki sérülés miatt már nem versenyez az idén. Továbbra is bizonytalan, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet a Liverpool szerdai idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya izomproblémák miatt kihagyta a Manchester City elleni vasárnapi bajnoki rangadót, amely csapat a hazai pályán 3-0-ra elveszített. Manapos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 16, este 10, éjszaka és hajnalban 7 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 000 dinári, kedden és szombaton 19:30-tól 22 óráig.

Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

No. All the lights. Come back here. Stand on the chair.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

Jams. Welcome to the world of Luna.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7